0: 早班 play
1: the play show。
2: 有一名富婆，她去爬那个泰山的时候，她请了30位猛男，一路是公主抱她上山。
3: 那个山要爬多久？
2: 泰山真的蛮高的、
3: 哦啊、你也可以啊。
2: 没有啊，
3: 五级芝麻山三位
2: 还是你们两位就好了。
3: 我们两位，我跟陈彪。
2: 人说哎，有钱就是任性、嗯、你没有搞错啊。当然有人支持、哦、不错哦，这个新兴的行业哦，可以让更多人可以上到泰山山顶。我妈曾经去爬中国的某一栋山呢、啊，那座山呢其实蛮高的，然后他们就有提供轿子，嗯，就是抬你上山、嗯。我妈后来也是没，就是没有跟队做这件事情。可是那个轿夫哦，他有跟我妈妈说，他说其实如果你不让我抬你上山，
3: 这是我生计，
2: 对对对，别人会以为我有问题。那、哦、我妈后来还是没有，她还是说她自己就是徒步上山，对不对？
3: 嗯、你可以请一个不一定是抬你上山的啦，
2: 是
3: 陪你聊天的，
2: 拖你上山。未必要抬，用拖的也可以，
3: 一路拖到。
2: Go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go 学校假期，随曾兄弟旅行社和丽梅解锁韩国新玩法，在泉州韩村屋穿韩服拍美照，动手做苹果派、辣炒年糕，到法住寺静心品茶，两晚入住龙平度假村滑雪、玩雪、赏雪，一路吃香喝辣。丽梅随团八天韩国良辰美景，11月28号出发，现在报名双人折扣200元。韩国欢乐行，曾兄弟最行，曾兄弟持有61庆生会在等你，只限2天，9月26和27号，上午11点到晚上8点， Marina Square 滨海广场2楼中庭。美丽